0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sefcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sefcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sefcsuk, kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egyhelyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sefcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sefcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyart számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a regős csoportra, mert már a másikat kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körben, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, hogy legalábbis a gyerekeknek ezt állítsanak, van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30-kor. De ez már 35 éve.
2: És ez mit jelent?
3: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán, nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
2: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
3: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
2: Tehát itt a Mincentinumban.
3: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, most van a március 15, ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap, nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
4: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
3: A páterak, akkor mennek, Biblia délután.
4: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, de ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
3: Mondjuk, hogy igen.
4: Minden vasárnap?
3: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar miséikre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy miséikre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
4: Karácsony?
3: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
4: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
3: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinában, mamiék 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apjé rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
4: És ez hogy történt?
3: És mert a Takács bácsi és a többiek azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözünk, miközben jöttek a olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapáim, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszban, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
4: évvonalat
3: ő tervezte.
4: Fantasztikus.
3: Igen.
4: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
3: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a GOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéd egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szerosíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt az Argentinában.
4: Ez
3: és az összes hídak, minden az a Szerosímát csinálja, a vasak csak van itt jöttek.
4: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
3: Itten nagyon jól ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet. És az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
4: Érdekes. Te végül tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
3: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nagymamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, hogy reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyetlen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és így szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
4: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
3: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
4: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
3: Igen, és a cserkészünnel, az én gyerekünk beszélnek magyarul. Az unokáim, azt mondom, önök voltak a Rákacinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
4: Öröm hallani, hogy mégis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
3: Még egyelőre, én mindig azt mondom, hogy hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár éve meg. Mindig én valaki, vagy valami történik.
4: Igen.
3: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogy még megy.
4: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
3: Így van.
4: Igen. Igen.
3: Most már jól lenne, hogy a fiatalabbak is, hogy kezdenek ők is dolgozni.
4: Igen.
3: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig valamit ki kell találni.
4: Kreatívnak kell lenni.
3: De még milyen kreatív?
4: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
3: Igen. Vannak versenyek, karácsony, de ki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
4: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
3: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak is házak menni, aludni.
4: Igen.
3: Arra is a Mincentino.
4: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
3: bent tartjuk. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nemként csinálni, de senki sem nem kell semmilyen.
4: Még nagyobb elismerés emiatt, igen. Hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést.
3: Tényleg. Kell is tovább, igen, igen.
4: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
3: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
4: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
3: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgattat az egészet.
4: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi magyar cserkész

aki nyári pihenését tölti. A Szentatya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongora művész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben. Beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: számolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpóra közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén 600 méterrel a tenger szintje felett Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően, a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éven működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor piarista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor piarista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és Krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szentatya, 14. Leó pápa szülőhazájában, az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb, hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel, vagyis ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén 600 méterrel a tenger szintje felett Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore területet. A vételárat cselkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően, a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok,

A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak, minden szombaton. A Szentatya, 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor piarista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyar.

nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor piarista szerzetes, e sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!